0: Bene, po. Hát, mit akarok hallani, de abban hát.
1: Kávé.
2: Three zero six zero clear.